Jehoshaphat ekai se mumma anyuntu woni nyenyin na nyuma awutu yenyin se bunyi nyame aye na nehumo bo etin.